0: iza zelen. Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió, az Esziki rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök július 19-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Július 3-án ünnepélyes keretek között a horvát és a magyar közélet számos magasrangú tisztségviselőjének jelenlétében adták át a Kórógyi Általános Iskola új tornatermét. A csaknem 3 évtizede várt beruházás megvalósulásával Vukovárszerény megye egyetlen magyar tannyelvű általános iskolája immár minden olyan infrastruktúrális feltétellel rendelkezik, amely egy korszerű oktatási intézmény működéséhez szükséges. A 2,5 millió euró értékű tornaterem teljes egészében a Horvát Köztársaság kormányának támogatásával épült meg. A beruházás a horvátországi magyar kisebbség és a magyarországi horvát kisebbség kölcsönös védelméről szóló kétoldalú megállapodás, valamint a horvát kormány 2024-2028-as a magyar nemzeti közösséget támogató operatív programja keretében valósult meg. Az 1972-ben épült és 2006-ban teljesen felújított Kórógyi iskola saját tornateremmel eddig nem rendelkezett. A tornaterem megépítésének igénye már a honvédő háborút követően megfogalmazódott a helyi közösségben. A beruházás előkészítése pedig 2022-ben gyorsult fel Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője kezdeményezésére.
1: Az utóbbi 10 évünkben mi, akik itt Horvátországban, magyarságban gondolkodunk, mindent megtettünk azért, hogy az élet az itt élő közösségünknek jobb legyen. Talán a legtöbbet a horvátországi magyar oktatásba fektettünk bele, hiszen kezdtük azzal, hogy Zágrábban államtitkárunk van a nemzeti kisebbségi oktatásért. Kezdtük azzal, hogy 2018-ban a Laskói általános iskola sportcsarnokát avattuk, 2019-ben az Eszéki Magyar Iskola Központ diákkollégiumát, és ma 2026-ban a még egyetlen visszamaradt magyar iskolának a sportcsarnokát, a tornatermét, a Kórógyi általános iskola tornatermét avattuk. Méghozzá úgy, hogy teljes egészében a horvát kormány finanszírozta két forrásból. Nagyon sok munkánk van bent, ezt úgy mondom, ahogy van, tehát az utóbbi 4 évben nagyon sok álmatlan éjszaka van mögötte. Ennél nagyobb az öröm, most mikor látom, hogy mennyi gyerek volni van itt Kórógyon, mennyi Kórógyit érdekelt ez a mai esemény, és főleg azt, hogy egy olyan üzenete, olyan rendkívül erős üzenete van a mai megnyitónak, hiszen olyan rangos vendégeink voltak itt ma, mint miniszterelnök, illetve Magyarország minisztere Tar Zoltán. Én bízom abban, hogy ez az egyértelmű üzenet, amit ma itt Kórógyon láttunk, amit az utóbbi 10 évben máshol is láthattunk, elég önbizalmat ad a közösségemnek, elég önbizalmat ad a horvátországi magyarnak, hogy igenis értelme van megmaradni itt Szlavóniában, a Drávaszegben magyarként, elég megmaradni úgy, hogy itt a gyermekeinkkel továbbra is magyarul beszélünk, magyarul gondolkodunk, de egy időben lojális és hű állampolgára vagyunk Horvátországban. Örülök nagyon ennek a napnak, bízom abban, hogy a következő időszakban is ilyen és hasonló sikeres projekteket tudunk majd megvalósítani.
0: Az elmúlt hetekben a kalászosok nagy betakarítása folyt a baranyai földeken. Őszóta több problémával kellett megküzdeniük a gazdáknak. Ilyenek voltak az időjárási viszontagságok, az üzemanyag drágulás és a világpiaci áringadozás. A Várdaróci Benó Allen több mint 500 hektáron gazdálkodik, családjában generációk óta földet művelnek, de szerinte az agrárpolitikában soha nem látott reformokra lenne szükség, árulta el.
2: Tehát 500 hektáron gazdálkodunk, sörárpa, búza, olajrepce, magasolajsavasnapraforgó és kukoricát termesztünk. Arányosan vannak ezek elosztva, körülbelül 70 hektár serárpánk volt, idén 150-60 hektár búzánk volt, 50 hektár olajrepcénk, egy picit csökkentettünk a napraforgón, abból csak 15 van, és a maradék az meg kukorica.
3: Hogy sikerült az idei év? Milyen év volt? Milyen volt az időjárás? Kedvezette, nem?
2: Ősszel a tavalyi évtől ugye kezdve számítjuk, mert ugye ősszel vetjük a búzát, árpát, meg az olajrepcét, az nagyon kedvezett az ősz. Hosszú meleg ősz volt, viszonylag száraz, szárazba el tudtuk vetni a gabonákat. Télen volt csapadék, volt hó, ami ritkán jellemző, voltak mínuszok is, ez minden szép és jó volt. Viszont március közepétől azt mondom, hogy április elejéig nem volt egy csepp eső sem, és ez nagyon-nagyon hiányzott nekünk a gabona termesztésnél, mert fejtrágyázás van olyan időszakban, és a műtrágya nem tudott elolvadni. Ez nem tudott érvényesülni, és ez nekünk egy termésveszteséget jelentett.
3: Milyen mértékben van ez a termésveszteség?
2: Hát úgy gondolom, hogy egy 20%-ot ez biztos, hogy kihatott a termésre. Jött utána, igaz, jött csapadék utána, ez valamennyire kárpótolta, de ezt visszahozni már nem lehet. És akkor a végén, most 3 héttel ezelőtt volt egy jégkárunk, nekünk körülbelül 80-90 hektár gabonánkat elvert a jég. Ott megint csak 30%-os terméscsökkenés volt, úgyhogy ezeken a földeken körülbelül 4 tonnát termett az árpa is, meg a búza is.
3: Milyen minőségű, hogyan kell ezt elképzelni, hogy milyen besorolású például a te termésed?
2: Hát az én termésem az nem mondhatnám, hogy túl minőségi. Mi inkább azokat a fajtákat választjuk búzából is, ami Magyarországon úgy hívják, hogy javító és malmi. Hát nekünk malmi búzánk van, amit mindenhova, minden péknek el lehet adni, és nem kell annyira nagy, szigorú kritériumoknak megfelelni. Úgyhogy nekünk ezt könnyebb előállítani, nem olyan jó minőségűek a földek, és könnyebb egy közepes minőségi búzából többet termelni, mint a jó minőségűből.
3: Az árak hogyan alakultak a tavalyihoz képest?
2: Igen, a tavalyi árakhoz képest idén a zsitó azt hiszem, hogy 150 euró per tonnával jött ki a búzánál, és az árpánál is úgy szint. Tavaly a búzát 173 euróért adtuk el tonnáját. Idén most még alkodozunk, valamivel 150 fölött fogjuk eladni valószínűleg, de hát a tavalyhoz képest alacsonyabb. Na most, ha azt vesszük, a műtrágya megint csak egy legalább 30-40 euróval tonnánként drágább. Hát az üzemanyagárakról ne beszéljek, mert itt a világban kitör egy kis háború, és egyből felugornak az üzemanyagárak, úgyhogy az is feljebb ment a tavalyhoz képest. Igazából minden befektetésünk egy picit feljebb ment. Úgyhogy nem vagyunk megelégedve.
3: Van itt ugye az udvarodban egy nagy siló, egy szárító, nem régóta. Mi célt szolgál ez? Miért jó, hogy van egy ilyened?
2: Hát nekünk ez nagyon-nagyon pozitívum, hogy van, sikerült létrehozni. Egy traktorral kevesebb tudja hazaszállítani az árut, tehát már automatikusan kevesebb üzemanyag kell, kevesebb idő kell, mert régebben 30-40 km távolságra szállítottuk, és ez nekünk nagyon nagy időveszteség volt, lassabban ment az aratás, sokkal több üzemanyag volt, sokkal több ember kellett a traktorokra, úgyhogy nekünk ez egy nagyon nagy pozitívum. A másik nagyobb pozitívuma az, hogy tudunk kicsit várni az árral. Néha aratás után csak 1-2 hetet kell várni, és már kedvezőbb árat lehet kapni. Otthon betároljuk, 3 hét múlva eladjuk, lehet, hogy csak 1-2 euró per tonna, itt nem kell nagy számokra gondolni, de mégis valami, az is sokat számít.
3: Végeztél a betakarítással?
2: Igen, búza, árpa, olajrepce, az annak vége van. Jelenleg a szalmabálákat hordjuk be a földekről, készülődünk az olajrepce magágy előkészítésre, azt azon vagyunk most, kicsit reménykedünk a csapadékban is, mert a kukorica éppen most van a beporzása, ha most egy kicsit nem hűl le a levegő és nem lesz csapadék, akkor megint egy 30%-kal kevesebb kukorica lesz, mint amennyinek kellene lenni, úgyhogy reménykedünk is, hát és utána megyünk nyaralni.
4: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.